Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 22-e, péntek van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A Deszki szertemplom harangját hallották. Deszk Magyarország déli részén, Szeged városától 15 kilométerre, a földrajzi Bánát legészakibb részén,
1: a magyar-román-szerb hármas határ közelében fekszik.
0: Első ízben egy 1330-ból származó oklevél említi, mint 101 háza települést, amely a mai Deszk közigazgatási területén volt, és Stara Torina néven ma is Deszk egy határrészén található. A község alapításának és a szerbek letelepedésének pontos ideje nem ismeretes. Az viszont biztos, hogy a falu a 15. században már Brankovics György spáhi birtoka volt. A település a történelmi események során többször elpusztult és újjáépült. A szerbeknél a vallás domináló szerepet játszott, és ezért volt számukra nagyon fontos a görögkeleti templom létesítése. Először fa templomot építettek, egy marosparti kis dombra, amely köré temetkeztek is. A templom többször leégett, ezért a sok javítás és újjáépítés után a gazdaságilag megerősödett szerbség új templomot épített. A templom végleges formáját 1863-ban nyerte el. A Jézus színeváltozásának szentelt szerb templom előbb az aradi, majd a temesvári püspökséghez tartozott. 1920 óta pedig a budai szerb ortodox püspökség temploma. A templom egyhajós, nyugati középtornyos épület. Barokkos vonalvezetési oromzat takarja el a nyeregtetős és irányítja a tekintetet a középen álló toronyra. A kis övpárkány felett fejezet nélküli pilaszterekkel keresztezett fali tükörben félköríves záródású harangablak helyezkedik el. Az óranyílásos főpárkány fölött 6 elemes, 2 hagymatagozatos barokk, fakeresztes toronysisak helyezkedik el, amelyet a gömbön álló nagy aranyozott kereszt koronáz. A korabeli átlagos templomokhoz képest a deszki templomot harmonikus egységet alkotó, igen gazdag formálás jellemzi. A templom gazdag architektúrájával a délalföld jelentős építészeti emléke.

0: Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Váradi Gábor festőművész magát úgy határozza meg, hogy lélekfestő vagyok. Az Ózdon élő művész életében számos rossz dolog történt, de ahogy mondja, mindig vágyott a boldogságra. A viharfelhők elvonultak a háza felől, így az alkotásaiban és a magánéletében is új korszak kezdődött el. Családja, szerelme és barátai révén elég inspirációt kap arra, hogy megújult erővel alkosson, amely a vásznon a derűs színekben és a lélek békességének alakjában jelenik meg.
2: Én lélekfestőnek tartom magam, mert én úgy gondolom, hogy a romantika kell az embernek.
1: Mondja Váradi Gábor festőművész.
2: Kell a bohémság is, meg kell a komolyság is. Ne szálljunk el önmagunktól. Se így, se úgy, de ne is alacsonyítjuk le magunkat, a tudásunkat se. Hogy kell ehhez tudás? Hogy ne kéne?

0: Én gyerekkorom óta ezt csinálom. De én annyit rajzoltam, annyit festettem, annyit olvastam, annyit gyakoroltam.
1: Honnan jött ez neked, ez az egész? Hogy, hát nem nagyon láttál te még festőművész gyerekkorodban.
0: Senkit nem láttam. Hát a anyai ágon a zenészek voltak az élet, és jó zenészek voltak, szépen énekelt az anyám. Elmentünk egyszer Miskolcra, kiállít, a iskola vitt. És akkor ott lettem én szerelmes a festészetbe, egy múzeumban. A nagybőgős csellózott, piros ruha, szép, fehér lábak, és azt tetszett. És azt mondtam akkor ott, hogy én biztos, hogy festő leszek. És akkor én nekem onnét az utam minden oda vezetett, mint Rómába.
1: Hittek benned a szüleid, a tanáraid?
0: A egyedül anyám, aki írni olvasni nem tudott. Gyakorolj, fiam, csinálját. Az ő tiszta nézése, az ő szinte szeretete. Hát a vizék gúnyoltak a testvéreim, meg a...
1: Mennyi testvéred volt?
0: 4.
1: Megnősült, jöttek a gyerekek. Mennyi gyerek született neked?
0: 77. október 1-én esküdtünk, és akkor sorba jöttek a gyerekek, mondjuk elég nagy korkülönbségekkel, mert a legnagyobb az most 47, a legkisebbnek 22, úgyhogy eléggé.
1: Két fiú, két lány.
0: Igen.
1: Unoka mennyi van neked, Gál?
0: 3.
1: 3 unoka.
0: Van az Ábel, aki 21 éves, meg a két lány unokám, az egyik 10, a másik meg 6.
1: Legutóbb,
0: de ők kint élnek már a Németben.
1: Németországban, igen. De a legutóbb őket megfestetted a lány unokát.
0: Igen, igen. Örömömre, meg a családnak az örömére, mert hát jó pillanatok voltak ezek, úgyhogy...
1: Szívesen fested meg a családtagokat, vagy ez kell az ehhez is valami...
0: Nem. Ha nincs meg az a motiváció, amit úgy hívnak, hogy belső szeretet, akkor valószínű, hogy inkább nem vállalom be. Most ez a két lány még soha nem bántott se szóval, se teppel. Örömmel tettem a dolgomat. Nagyon szép lett.
1: És a feleségeddel mennyi időt éltetek együtt?
0: 41 évet. Nagyon nagy trauma volt nekem, hát még most is, úgyhogy alapvetően 41 évet nem lehet csak úgy kitörölni az életedbe, a gyerekeid anyja.
1: Amikor meghalt a feleséged, nagyon magad alatt voltál. Gondoltál, hogy valaha így rendeződik az életed és újra boldog leszel?
0: Dehogy gondoltam, hagyjad. Már inkább arra vágytam, hogy minél hamarabb menjek.

0: el kell mesélnem. Ez a keret, nem tudom, hogy ki vette észre ezt a keretet. Ventem be a konyhába, mert én a konyhába festettem mindig, és akkor ez a képkeret a fejemre esett. Ma Jézus képpel együtt. Hát elestem. Ez még rám esett. Ez tényleg így volt. Semmi ízé nincs benne, tényleg. A jó Isten, mondom, mi baj van? Mi beakta a fejbe? És akkor el kellett gondolkodnom, hogy innét kezdve valami kezdenem kell. Még úgy mondani. És akkor onnét kezdve folyamatosan mentem kifelé a problémából.
1: Ilyet Ózdon születtél. Hogyan kerültél ide Budapestre?
0: Feleségem mikor meghalt, eléggé lezűdött állapotba kerültem. 2 évig tartott ez, azt mondtam, hogy elég. Ebből romlott életből nem találtam életemnek a célját. Hát nem is erre vártam sose. De valószínű, hogy ezt meg kellett tapasztalnom, át kellett élnem.
1: Van nem csak Ózdon, hanem itt is alkotsz.
0: Berendezkedtünk úgy, ahogy még most engedi az erő, a pénz, jobban mondva nem az erő, a pénz, mert itt is megvenni ecseteket, pásztokat, sok minden áll van, nagyon jól lehet dolgozni. Csak én nem szeretem a panelt. 2 hét után jön Emese, de már mondja, hogy már panelbeteg vagy, az vagyok, drágám, mondom, én már megyek Ózdra. Nem tudom elfelejteni Ózdot. Mert ott születtem, ott van minden gyökerem. 1 hét alatt ez a legújabb képen, a 93-as Szentlélek című képen. Ugyanaz a felépítés, csak hogy mennyit változik 30 év alatt. Ott akkor török mezőn festettem meg, és tele feketével. Feketé és akkor kék. Szóval sötét kép volt, nagyon sötét. És akkor a Tamás, ő akkor parlamenti képviselő volt,
1: Péli
0: Tamás. Ő jött hozzám, leült a fűre, mellém leültem, meg nem szól, hát mondom, szólalj már meg, mondjál valamit. Erics hozzá egy üvegszerű szilvánit. Ott volt a büfő, ott elte, hoztam neki, és akkor felállt, azt mondta, hogy kezet fogod. Most már kollégák vagyunk. Megöregszel, de a Szentlélek az soha nem öregszik. Úgy gondolom, hogy elképzeli mindenki a lelket, a lelkét. És minél tisztábban látod, minél fehérebben látod, annál tisztább érzésekkel mész neki. Ez pedig az a gépezet, harcunk, hogy minden összefonódik mindennel, és egy ablakok, fogaskerekek, bármi, ami az élet dolgát viszi, vagy benne élsz, de közben erre vágyol. Én teljesen boldog vagyok. Nem én találtam ki, amit most mondok. Ma egyszerűen jöttem a világra. Mesztelenül fogok el. Mit viszek magammal, József? Úgy gondolom, ez a boldogság azért jó, mert tiszta. És én nem akarok ártani senkinek. Az életnek egyetlen egy célja van, hogy boldog légy. Ja, meg a gitár, meg a zene. Olyan sok szép dolog van az életben. Amit most nektek elmondok, ez egy igaz. Velem történt meg. Éva, a feleségem, már komoly beteg volt. Szóval napi szinten beszéltünk az elmúlásról. Mondtam neki, figyelj ide, bárhova kerülsz Mennyországba, próbálj meg nekem üzenni, hogy van egy mennyország. Egyik este hazamentem a munkából, és egy hang mondta, hogy vedd elő a gitárt, és akkor ez jött.

0: Hogyan mondjam el, amit nem lehet.
1: Szia, Gábor!
0: Szia, drágám!
1: 1987-ben a Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Központ volt, és akkor az igazgató a Zsigó Jenő volt, és én akkor általuk ismertelek meg téged.
2: Mondja Rézműves Melinda, a Románok Herr intézmény vezetője.
1: Mindig kiemelt feladatként kezeltük a roma képzőművészeket, és képzeld el, tudtam, hogy jössz, és megnézettem a gyűjteményünket, 109 alkotót tartunk számon, és 2600 alkotásunk van, és ebből 44 a te alkotásod, és aki ránéz a te alkotásaidra, akkor látja, hogy az a Váradi Gábornak a festménye, és amikor 2023-ban újraindítottuk az alkotótábort, akkor volt két téma, amit felajánlottunk nektek festőművészeknek, az orosz-ukrán háború és az én Budapestem téma, hogy az a festmény, amit készítettél, az nagyon meghatározója, nagyon húzó erőt jelentett akkor a táborban. Egy idős hölgy áll a romos épületben, és egy gyertyát tart a kezében. Képzeld el, hogy most van szervezés alatt, hogy a kijevi magyar nagykövetségre kérik ezt a anyagot tőlünk. 2009-ben jelent meg ez az album. Erről tudsz mesélni?
0: Ezt a Szenesi táborban.
1: Igen?
0: Akkor halt meg anyu, abban az évben. Az anyám egy kövér cigányasszony volt, de én olyan szépnek láttam.

0: Szia, Robert!
1: Na, jó napot! Már megint így vagy?
0: Rég láttalak.
1: Boldog új évet!
0: Köszönöm. Viszont.

barátot, akire mindig számíthatsz, aki mindig ott van veled, de ugyanígy kölcsönös. Ez jó, nagyon tisztelem mindenért, amit tesz. Ritka olyan felelősség teljes ember, aki dolgozni képes a hajléktalanokért, a fedél nélküliekért, az utcára kivetett emberekért, magát nem kímélve.

0: Drága Gábor, mikor itthon vagy Ózdon, azért főzöl mindig a barátoknak, ha jönnek hozzá?
1: Még magamnak is.
0: Mi készül most?
1: Gulyásleves készítek. Van benne comb, van benne oldalas, és van benne farok. Ilyen bőrös.
0: Többféle húsból készülhet.
1: Hogyne, hát a gulyásnak ez a lelke, szerintem.
0: Hogy itthon vagy, azért jönnek a barátok?
1: Jönnek, hála Istennek.
0: Nem csak a vásznon, a fazékban is egy csomó szeretet van.
1: Így van. Sziasztok! Drága György!
2: Hello, Gábor!
1: Tiédben nem
2: tettem. Nagyon köszönöm.
1: Kanálat nem tettem, mert cukrot nem.
2: Nem kell.
0: Köszönöm.
2: Köszönöm.
1: Azért tudod, hogy 95, ennek 30 év volt találkoztunk.
2: Sőt, arra is emlékszem, hogy hol, meg mikor.
1: Én is. Cigány önkormányzatonra jöttél el egy megbeszélésre, és én is ott ültem. És a falon volt egy kis kép.
2: Te nem ültél.
1: Igen, és megkérdezted, hogy ki festette ezt. Hát mondja Kótai, hogy hát ott ül melletted. És akkor így jött.
2: Igen.
1: Így jött az ismeretség.
2: Később lettem a főnöke, kohászat után itt azért nehéz idők jártak.
3: Mondja Kőfalusi György.
2: És akkor én meg itt egy elég nagy vállalatot vittem, 93-94. Ott nálunk volt hely, és mondtam, hogy akkor jöjjön, mert van olyan lehetőség, hogy elsősorban festeni kell. Korábban is ő egy festő volt, meg sokan ismerték, de akkor ez úgy megindult.
0: És mi az, amit az ő festményeiben szeret?
2: Ha érzelmeket kell rajzolgatni, vagy megfesteni, akkor Váradi Gábor.
4: Egy utcában laktunk, utána elköltözött onnan, de már több mint 20 éve ismerem őt.
3: Mondja Olá Ferenc.
4: Rengeteget játszottam neki festménykiállításán, mindig engem szokott hívni, gitárba játszok.
0: Tanítasz gyerekeket is.
4: Igen, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozok a munkám mellett. Járok a Vöröskereszthez, és a Máltai Szeretett Szolgálathoz gyerekeket.
0: A civil munkád az micsoda?
4: Civil munkám, meg autóbuszvezető már lassan közel 18 éve.
2: Csináltunk egy alapítványi iskolát. Úgy hívták ezt, hogy Rabindranath Tagore Tanoda. És azt akartuk, hogy ilyen hátrányos helyzetű gyerekeket valahogy az iskolába, az előmenetelüket egy kicsit segíteni, de ebből egy óriási dolog lett. Tehát a végén már ott volt 150 gyerek, akik oda jártak zsíros kenyeret enni, meg teját inni, meg zuhanyozni, meg vacsorázni, és Gábor olyan embereket hozott oda, hogy az amerikai nagykövettől, akkor ilyen miniszteriális szintű embereket. És végül ez a Tanoda olyanná vált, vagy velünk kellett kapcsolatba lenni, azoknak, akik Tanodát akartak létrehozni, vagy a mi eljárásaink szerint kellett a Tanodát vezetni. Egy-két év alatt már látható volt, hogy azok a gyerekek, akik délutánonként nem hazamentek, hanem idejöttek hozzánk, azok év végére egy jegyet javítottak a jegyeiken. 15 tanár önkéntesen, elsősorban a Gábor hívó szavára odajött, és ingyen bérmentve foglalkozott a gyerekekkel. Ez az ő érdeme volt. Aztán ez elmúlt. És akkor megérezhettük azt, hogy mennyivel jobb adni, mint kapni.

0: ott kezdődött a mi mélységes ismeretségünk, hogy én 2015-ben elmentem a Boschba dolgozni, mert már akkor több hónapja munkanélküli voltam. Hát mondom, öreg létemre hát a felvesznek.
1: Tudta, hogy ő egy festőművész vagy?
2: Hát hogy ne tudtam volna, mert ő azt nekem elmondta.
3: Mondja Karsai János.
0: Nekem akkoriban festése volt. Mondtam a Jánosnak, hogy legalább abba segítsél, mondom, hogy festéket vegyél. És megvett nekem elég sok festéket, ecsettel együtt.
2: Jó volt a Gáborral dolgozni.
1: Volt olyan festmény, ami különösen tetszett önnek?
2: Van a hangonyító, az benn van a gyárban. Van egy tárgyalunk, amit Várati Galériának hívunk.
1: Mi az a plusz, amit a Gábor tud, ami megjelenik a festményeink?
2: Hát nekem a történetek. Előtte hosszan megbeszéljük, hogy miről is szól az a kép.
1: Ugye Miskolcon, ja?
2: Igen.
1: Akkor, ha erre visz az útja, akkor meglátogatja a Gábort.
2: Hát igen, általában beszélünk telefonon, és akkor reklamál, hogy...
0: Tőzök egy jó gulyást.
2: Igen.

0: Gábor, azért reggel veled kezdtük az interjút, most már az a értelmese is a párod. Mióta éltek itt együtt, itt Pesten?
1: 6 éve.
2: Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy már én csináltam végig Gáborral egy olyan életmű kiállítást, ami Ózdon volt, egy nagyon exkluzív helyen.
3: Mondja Adorján Emese.
2: Az nekem egy nagy élmény volt végignézni azokat a festői korszakait, amikor én még nem voltam jelen az életében, de ő már alkotott. Világosodtak a képei, tehát egészen más színvilággal dolgozik. Már én megmondom őszintén, hogy én nagyon szeretem a korábbi korszakaiból származó, kicsit sötétebb tónusú klasszikus képeit is. Én nagyon hosszú ideig szociális munkásként dolgoztam, családsegítésben, gyermekvédelemben, idősgondozásban, a szociális szférának nagyon sok területét kipróbáltam, és most egy pár évet középiskolában tanítok.
0: Gábor, amióta Emesét megismerted, te is egy más szegmensét ismerted meg a világnak is általa?
1: Hát én úgy mondanám, hogy egy boldogabb részét választotta a sors.
3: Mondja Váradi Gábor festőművész.
1: Mert hát én is mindig a boldogságra vártam, mint minden ember. Van olyan szavakot most nem tudok kitalálni, ami ráillik, de azért megpróbálom, hogy ő egy tündér. Egy olyan tündér, amit a meséből szoktak ismerni, de hát nekem ez a mese, Emese. És ez nekem nagyon visszatükrözi a mostani képi világom.
2: Tényleg egy nagyon nehéz élethelyzetben volt. Amikor mi találkoztunk, azokon a hagymahéjakon is, amik az évek során rárakódtak, átsütött az ő különleges személyisége, és az a sok-sok érték, ami benne van, és főleg az a nagyon különleges szeretett minőség, ami Gáborban van. És akkor elindultunk egy közös úton, ami egy hosszú út volt, remélem, hogy lesz is még, és egy nagyon szép út. Én nagyon szeretem a Gáborban azt, hogy miközben egy nagyon érzékeny ember, nincsenek művész allűrjei.

0: Gábor, elmondod most, hogy Ózd melyik részén vagyunk?
1: Azon a részen vagyunk most jelenleg, ezt úgy hívták valamikor, hogy az ózdi kohászati üzemek. Ott, ahol van az a 10 emeletes, azzal szembe dolgoztam a trió soron, az már végképp nincs meg.
0: És ott mit csináltál?
1: Hengerész voltam, és ott voltam tanuló is, szakmunkásképzős, 73-ban, és akkor hát persze oda mentem dolgozni, és én a tanuló idővel 26 évet húztam le. Annyi volt, hogy én kimentem 94-ben Izlandra egy ösztöndíjra, elengedtek a főnökeim, semmi gond nem volt, de mikor arra visszajöttem, mentem volna a régi munkahelyemre, már nem volt. Úgyhogy ennyit a kohászatról.
0: És mennyi ember dolgozott itt, és azon belül mennyi cigány ember dolgozhatott itt?
1: A legtöbb, amilyen dolgoztak, amit tudok, persze 13.700 fő dolgozott. Ott, ahol én dolgoztam, egy brigádban voltunk, mit tudom én, 15-en. De abból biztos, hogy 5-6 biztos, hogy cigány volt. És voltak olyan munkahelyek, ahol csak kimondott cigányok dolgoztak. Ilyen volt a kikészítő csarnok. Beneveztem én is egy pályázatra, 78-as évre hetett. És akkor, hát még akkor ment a szocializmus, kommunizmus. Nyertem, mert díjat nyertem, és második helyezés lett, de közben felhívattak a pártitkárságra is. Mondom, mit követtem el ugyan? Hát megmondták, hogy kit kell keresnem, és leültetett, aranyos volt, tényleg le a kalappal aranyos volt a Gyuri bácsi, és mondta szépen, hogy megértsem, nem lehetsz első, pedig téged akartunk, mert indult egy pszichológus nő is, és annak kell nyerni. Meg nem nyerhetsz, mert cigán vagy.
0: Gábor, melyik részen vagyunk most Óznak?
1: Ezen a részen laktak a bojki cigányok. Nekünk ez volt a nevünk, hogy bojki cigányok, mert Ózon van elég sok cigántelep. De ez volt a bojki cigántelep. Itt nőttem fel 11 éves koromig, és ezt az utat nagyon sokszor megtettem. A mi házunk egy kicsit arra beljebb volt, de hát szobakonyha volt, nem volt nagy lakás. De itt mindegyik úgy volt kis. Szóval úgy nézett ki ez, mint egy kis gombaváros, mert cifra volt, érted? Sárga, kék, piros. Jó élet volt itt, úgymond. Hát gyerek voltam, mit vettem én észre a szegény? Nem volt szegénység, úgy nem éheztünk. Ma álmodoztam, mert rajzolgattam, úgymond kupíroztam. Akkor innét jártam több kilométerre az iskolába, nem csak én, ha mindenki, érted. Úgyhogy ezt az utat elég sokszor meg kellett tenni. Hát akkor még nem voltak itt ezek a panelok. Szóval azért, ha nosztalgiázok meg a temetőbe, minden anyu, apu, testvéreim, szóval mindenki ott van, de azért még visszahúz a szívem persze sokszor. Meg én nem költözök el innét, úgyhogy ez kizárt dolog.
0: Mi foglalkoztat mostanában, miket viszel vászonra itt Ózdon?
1: Mi a táblati tervek? Hát, még festeni. De nagy képeket, a nagynak van ereje, a nagyon nagy képeknek van ereje. Munka, most csak azért mondom Munkácsics, Hontvári, nem véletlenül választottak 7 méteres vászonokat, érted? 50 négyzet, Pégi, 70 négyzetméteres, gondold el, vagy gondoljátok el, hogy mekkora erő van abban. Már eleve a nagyság, és azon belül az alakok, mikor rád nehezednek, vagy éppen popont adnak, érted? Vagy a ló nyerít, azt majdnem rád tapos.
0: És mi az, amit majd vászorra viszel?
1: Hát inkább most én rámegyek a bibliai témákra. Jézusnak a szemére rávetették, hogy az a baj a te tanításoddal, Jézus, túl megbocsájtó vagy, túlságosan engedékeny vagy, és nem engeded a törvényt érvényesíteni. Törvények nélkül az emberiség meghal. És azt mondta a Jézus ezekre, hogy én nem a törvényt szegem meg. A törvényen belül lehet szeretni egymást,

Szeretettel köszöntöm a Nemzetiségek zenéje minden kedves hallgatóját. Balatinács Renáta vagyok. Mai utazásunk alkalmával a napfényes Adria partjára látogatunk, ahol a zene nem csupán szórakozás, hanem maga az életforma. Mai adásunkat egy olyan előadónak szenteljük, akinek neve összefort a hamisítatlan dalmát energiával, a véget nem érő nyári éjszakákkal és a fergeteges hangulattal. Ő Joskó Csagály, akit egy egész régió csak úgy ismer, Jole. Bár ma már a horvát zenei élet egyik legbefolyásosabb alakja, kevesen tudják, hogy 1972-ben a németországi Heilbronnban látta meg a napvilágot. Gyermekkorát azonban már édesapja szülőfalujában, a Biokovo-hegység lábánál fekvő Zagvozdban, majd a pezsgő kulturális életű Splitben töltötte. Mielőtt a reflektorfénybe lépett volna, Jole abszolút két lábbal élt a földön. Dolgozott pincérként, gondozott kerteket, sőt, a nyári főszezonban vízibicikli kölcsönzőt is üzemeltetett a tengerparton. Ez a közvetlenség, a hétköznapi emberek tisztelete a mai napig meghatározza a színpadi jelenlétét. Indítsuk is el a mai adást az egyik legnépszerűbb slágerével, amely hűen tükrözi ezt az életfelfogást.

Jule zenei karrierje nem egyik napról a másikra robbant be. A sikerért keményen meg kellett dolgoznia. Már az 1980-as évek végétől járta a tengerparti klubokat, bárokat és éttermeket. Kiváló hangi adottságaira és páratlan ritmusérzékére hamar felfigyeltek a szakmabeliek is. Így éveken át olyan neves horvát ikonok mögött énekelt háttérvokált a stúdiókban és a nagy színpadokon, mint Teddy Spalato, Drazen Zecsics vagy a legendás Vinko Coce. A mindent elsöprő fordulatot az 1998-as év hozta el, amikor a horvát popzene legmeghatározóbb zeneszerző producere Tonči Huljić felkarolta. Huljić azonnal meglátta a fiatal énekesben rejlő őstehetséget és showment, és megírta neki a Dusa od papíra, azaz a Papír lélek című dalt. Jole ezzel a számmal lépett fel a Horvát Adria Melódiái Fesztiválon, és szó szerint egyetlen éjszaka alatt országos hírű sztárrá vált. Hallgassuk meg most ezt a zenetörténeti mérföldkövet.

Az énekes munkásságában visszatérő motívum a dalmát identitás és a tradíciók tisztelete. Van egy dala, amely az évek során teljesen önálló életre kelt, és messze túlmutat a rádiós slágerlistákon. Ez a Nasimise Biela Boya, vagyis a fehér színt akarok viselni. Ez a szerzemény eredetileg egy klasszikus fülbemászó popdalnak íródott, amely a fehér szín metaforáján keresztül az emberi jóságról és a tiszta szerelemről mesél. A spliti emberek és a futballrajongók azonban azonnal magukévá tették a sorait. A fehér szín ugyanis a patinás spliti labdarúgó csapat, a Hajduk Split hivatalos színe. Így lett egy romantikus dalból a stadionok és a szurkolók hivatalos, tízezrek által skandált himnusza. Jöjjön most ez a lélekemelő és sodró lendületű felvétel.

Jöle népszerűségét jól mutatja, hogy a szakma is rajong érte, és előszeretettel hívják közös munkákra. Pályafutása során szinte minden jelentős horvát előadóval állt már egy színpadon. Az egyik legemlékezetesebb kollaborációja 2003-ban született, amikor a Magazin együttes akkori csillagával, Jelena Rozgával énekelt duettet Pár Karaka címmel a Horvát Rádiós Fesztiválon. De Jole nem csak a hazai porondon aratott sikereket, karrierje egyik legmeghatározóbb élményeként tartja számon azokat a tengeren túli turnékat, amelyeket az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában élő horvát diaszpóra számára szerveztek. Most következzen tőle egy olyan dal, amely garantáltan meghozza a hamisítatlan adriai buli hangulatot. Íme a Cada Gene Tulumare, amikor a nők buliznak című dal.

2009-ben az énekes egy merészebb stílusváltással jelentkezett. Kiadta az Adiela, azaz az Öltöny című albumát, amely a fanyar humor és az elegancia tökéletes ötvözete lett. A lemezről a címadó dal és a Bagrán Bijéli azonnal a toplisták élére ugrott. Jole imádja a humort. Videóklipjeiben gyakran alakít különböző karaktereket, parodizálva a sztárok világát. A színpadi pörgés mögött azonban egy rendkívül kiegyensúlyozott magánélet áll. 2006-ban vette feleségül szerelmét, Anát, akivel azóta is példás házasságban élnek. 4 gyermek büszke édesapja, 3 lányuk és egy kisfiúk van. Jole híres arról, hogy bármilyen sűrű a koncertnaptárja, a hétvégéket és a szabadnapokat szigorúan a családjának szenteli. Hallgassuk meg az imént említett korszak egyik legnagyobb slágerét, az Odiélót.

Jole nem csak kiváló zenész, hanem hatalmas szívvel megáldott ember is. Rendszeresen fellép jótékonysági gálákon, támogatja a hátrányos helyzetű gyermekeket és a tengerparti közösségeket. A zenei trendek változását is remekül követi. Dalaiban a hagyományos dalmát hangszerelés, a tambura és a harmonika hangja zseniálisan keveredik a modern pop és klub ritmusokkal. Ez a zenei nyitottság teszi őt képessé arra, hogy a legfiatalabb generációkat is megszólítsa, miközben az idősebb korosztály is hűséges marad hozzá. Következzen tőle most egy igazi zenei csemege, a remek Diela.

Műsorunk lassan a végéhez közeledik, de Jole energiája egyszerűen kifogyhatatlan. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a nemrégiben megjelent Ad Malih Nogum című kislemeze, amelyet ismét a zseniális Huljics házaspárral közösen készített el. Ez a dal a gyermekkori álmokról és a zene iránti örök hűségről szól. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak a Nemzetiségek zenéjében. Remélem, sikerült egy kis adriai napsütést és mediterrán életigénylést csempésznem az önök napjába. A műsorvezetőt Balatinác Renátát hallották. Búcsúzóul hallgassuk meg Jole legújabb szerzeményét. Tartsanak velünk legközelebb is, addig is, dosztusányá, azaz viszont hallásra.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 21-e, csütörtök van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1588 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most csütörtöki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a lovári és a görög félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai műsorunkban egy művészházaspárt ismerhetnek meg. Lugosi Katalin magyar nóta énekes és Duka Péter hegedű művész 33 éve élnek boldog házasságban. 3 gyermeket neveltek fel, és unokákkal is büszkélkedhetnek. Mindig szívesen emlékeznek vissza azokra az időkre, amikor a magyar cigány zene a fénykorát élte. Cigánybálokat rendeztek, első bálozó fiatal lányokat vezettek be a társasági életbe. Ők is egy ilyen eseménynek köszönhetően ismerték meg egymást, és azóta jóban-rosszban kitartanak egymás mellett, sok esetben pedig közösen állnak színpadra, népszerűsítve a magyar cigányzenét, a magyar nótát.

0: Figyelj, drágám, én iszok kávét, te kérsz?
1: Jó, csinálhatsz egyet.
0: Oké. Okay. Hány cukorral?
1: 3.
0: Oké. Okay.
1: És én tejszínt is kérek.
0: Rendben. 33 éve vagyunk házasok, az idén volt éppen 33 éve.
2: Mondja Lugosi Kati magyar nóta énekes.
0: Hát elég sok szerep jut rám, amellett, hogy elsősorban anyuka vagyok, feleség, nagymama. Az egyik nagy szerelmem a családomon kívül az az éneklés. Azon kívül van még egy civil foglalkozásom is, amit én nagyon-nagyon szeretek, ingatlan közvetítéssel is foglalkozom.
1: Mindig is támogattam mindenben, próbáltam támogatni, de mivel én is ugye zenész vagyok, én nagyon sokat vagyok külföldön.
2: Mondja Duka Péter hegedűművész.
1: Amíg a gyerekek kicsik voltak szinte, hát a legidősebb gyerekünk, az egy fiúgyerek, ő most 32 éves, ő úgy nőtt föl szinte, hogy én

Másik azt mondanak, hiszen hamarosan kiderül, hogy idén melyik dal nyerte el az év magyar nótája címet. 2024-ben a harmadik helyen végzett Leszler József és Deák Rózsa szerzeménye.

0: Nagyon sok szép magyar nóta van, amit szeretek énekelni.
1: Mondja Lugosi Kati magyar nóta énekes.
0: De általában úgy válogatom össze a repertoáromat, hogy ami nekem tetszik, amit igazán át tudok adni a közönségnek, vagy úgy, hogy éppen engem érint, vagy úgy, hogy egy olyan megkapó szövegkörnyezete van, amit magamévá tudom tenni, vagy képes vagyok akár beleélni is magam még, ha nem is történik meg velem az adott helyzet. Tanulni nem tanultam senkitől, igazából csak ellestem a régi nagyoktól az énektudást. A teljesség igénye nélkül az én példaképeim elsősorban Bangó Margit, Kovács Apolónia, Talabér Erzsébet, ők azok, akiket a mai napig is hallgatok, és hogyha éppen egy új nótát, idézőjelbetéve új nótát, amit én még nem énekeltem, azt kell előadnom, akkor mindenképpen ezektől a régi nagyoktól szoktam meghallgatni. Nekem a zene azt gondolom, hogy teljes mértékben kitölti az életemet. Ha örömöm van, akkor azt tudom vele fokozni, vagy ha esetleg úgy hozza az élet, hogy egy pici szomorúság adódik az életben, akkor pedig maximálisan még jobban tudja a lelkemet gyógyítani.

0: a sík.
1: A Danko családhoz tartozni több szó jut eszembe.
2: Mondja Egri József operett és magyar nóta énekes.
1: Megtiszteltetés, büszkeség, hogy ebbe a családba tartozhatom, hiszen a Danko Rádió felkarolta azt a műfajt, amit nagyon keveset lehetett hallani az utóbbi időben, de most már egyre inkább lehet hallani, és nagyon széles körben hallgatják. Hiszen a magyar nóta az a műfaj, ami szinte minden emberi érzés megtalálható benne. A szerelem, a bánat, az elmúlás, a halál, és mindenki megtalálja benne a saját maga részére megfelelőt. Lugosi Kati egy fantasztikus profi énekesnő, nagyon jó kapcsolatunk van, már régóta ismerem, és nagyon érdekes a történet, mert 1990 és 92 között én a Gulyás Partiban énekeltem, ahol cigányzenekar volt, és Katinak az édesapja, Lugosi Tibor is ott zenél, tehát Katinak az édesapját is nagyon jól ismerem, sőt, a férjét is nagyon jól ismerem, sőt, a Kati testvérét is nagyon jól ismerem. Úgyhogy nagyon rég már a kapcsolat. Lugosi Kati szerintem azt teszi különlegesé a műfajban, hogy saját magát tudja adni. Kisugárzása van, ami ellenállhatatlan.

0: téged vár.
1: Lugosi Katit éppen 10 évvel ezelőtt ismertem meg, jó lehet, hogy 11. Mostan mondhatom a nevét, a Nóta Televízión ment egy tehetségkutató verseny.
2: Mondja Budai Beatrix, a Dankó Rádió szerkesztő műsorvezetője.
1: Én annak a műsornak szerkesztője és műsorvezetője voltam, és Katival ott találkoztunk. Azt hiszem, ő sem tagadná le, hogy az első pillanattól kezdve közös hangot ütöttünk meg, nagyon megértettük egymást, és igazság szerint ez a barátság, ez nálunk azóta tart. Lugosi Kati édesapját azonban már régebb óta ismertem, hiszen egy nagyon híres klarinét művészről van szó. Dolgoztam is vele együtt, olyan nagy figyelemmel hallgattam például Lugosi Tibor történeteit.

Itt a múltból, ahogyan ő ezt a szakmát űzi, ahogyan ő hozzáállt, milyen alázattal fordult ehhez az egész muzsikus világhoz. Ugye már említettem ezt a 10 évvel ezelőtti Nóta Sztár című tehetségkutató versenyt. Ennek köszönhetően is számos olyan magyar nóta énekes lépett színpadra és maradt talpon azóta is, aminek köszönhetően a fiatalabb generáció is megismerkedhetett ezzel a műfajjal, illetve a fiatalabb generáció űzi és ismerteti meg a következőkkel. És Lugosi Kati egyébként, mivel ő muzsikus családban nőtt fel, ugye a férje Duka Péter is muzsikus, hát azért ő ezt a szívében hordozza, a lelkében ott van, ahogyan ő a színpadon, ő ezt úgy magából kiadja és átadja a közönségnek, az nagyon autentikus.

0: Nem csak egy zenei műfajban szeretek próbálkozni, énekelni, hanem tulajdonképpen mindenevő vagyok.
1: Mondja Lugosi Kati magyar nóta énekes.
0: A magyar nótán kívül éneklek mulatóst is egyébként, sőt, sajnos ő javarészt mulatóst éneklek, mint magyar nótát, illetve nagyon-nagyon szeretem magam, ha esetleg alkalmam adódik rá kipróbálni még egy picit populárisabb műfajokban is. Talán szeretnék a jövőben elmenni egy picit a popzene felé is, de például ma este is fogok énekelni örökzöld melódiát, hát azt is nagyon-nagyon nagy szívvel és nagy szeretettel teszem. Ugye 3 gyereket nevelünk a férjemmel, illetve már felneveltük őket. A legidősebb nálunk a fiú, ő tanult zenét, nagybőgőzni tanult, de nem akart zenész lenni. Ő másfele vette az irány, illetve a középső lányom, picinek ő is tanult hegedülni, tehát mind a 3 gyerekkel próbálkoztunk, de igazából csak a legkisebbnél sikerült elérni a célunkat, illetve hát ő teljesen magától tanul a Katikám. Fuvola művésznő lett, az éppen az idén diplomázott, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, hogy valaki tovább viszi a stafétabotot.
2: Hallgatóink szavazatai alapján az idei győztes a Messze van a kicsi falunk.

0: Büszke vagy rám?
1: Én igen, és egyre jobban azt érzem, hogy tehát egyre jobban kifor, és egyre jobban úgy csinálja, ahogy szakmai szemmel mondom, ahogy én szerintem ez jó.
2: Mondja Duka Péter hegedűművész.
1: És én ezért vagyok rá büszke, mert most már tulajdonképp hogy lehet, hogy fejezzem ki magam? El lehet engedni a kezét, tehát egymaga is képes megcsinálni a feladatokat. Ha nem kell, hogy ott álljunk a hátra, mert ezt is tudni kell, hogy ugye ő nem gyerekkorában kezdett énekelni, ez egy teljes véletlen, hogy ő elkezdett énekelni. Én például akkor itthon sem voltam, én külföldön voltam, és telefonon beszéltünk, és közölte velem, hogy ő benevezett a Nóta Sztárba, mint én, nem mondom, hova? Mit csináltál? Te énekelni fogsz? Igen, igen. Hála jó Istennek, a női győztes abban az évben ő lett, és hát én akkor csak néztem, hogy most ez hogy történt, de hát hazajöttem, ugye persze, hát hallottam énekelni, sokat gyakoroltunk együtt, sokat a kollégáink is jöttek, van egy-két olyan barátom, aki nagyon jó muzsikus, és itt leültünk, énekelt, gitározott, én hegedültem, ő énekelt, sokat gyakoroltunk együtt, és ő nagyon, de nagyon tehetséges. Nekem az a véleményem, hogy ha ő ezt korábban kezdi, tehát gyerekkorban, szerintem, nem is tudom, mit mondjak, ebben a műfajban szerintem ő nagyon meghatározó lett volna, mint nótaénekes, meg énekes, de hát így is nagyon nagy dolog, amit elért, és én büszke vagyok, még egyszer csak ezt tudom mondani, teljes mértékben.

0: Én nagyon szeretném, hogyha szakmailag nem csak ennyi lenne, és idézőjelbe téve ennyi, mert ezért is nagyon-nagyon hálás vagyok Istennek, hogy én ezt kaptam, ezt a talentumot, és tudom kamatoztatni.
1: Mondja Lugosi Kati magyarnóta énekes.
0: Szeretném maximálisan minden erőmből ezt megtenni, de ha ad a Jóisten hozzá erőt és egészséget, akkor az én kis fejemben rengeteg és hatalmas célok vannak, amit még szeretnék megvalósítani.

0: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Trinfálo glaso. Leungricano rádió osco lovaritsko nacionálno glaso.
3: Teven bachtale romale. Kate ungrico rádió osajsunem perománi síb. Muroanav Kvalla Gábor. Kolompár Lajos, agy a stream paramicsi penáltumenge. Iangluni, padul mutáne romphérel, szarvoj penel, szoszke bigo gyaverasasz. Idújtó, pao zsuva taj, páleszki romnyi. Istártó paramicsa pále pakodi, szarlasz romnya.
4: Szaszik barval is éjhegy barvalok sávoszasz, és éj pálic horvisasz, hát csit derasz leki táné. Csikamnasz ki tánté denlő, lengi déjáj, lengi dadag ellenzinasz le. Egy haurisztár. Apol pennasz, szóté rakhasz auri. Hát a virakklekodi, a gyelesei palapái, hát persze szászó merítés a pály lakó árnyék vándi solaszandó pály. Súlyasz pesztere vedra, náhel kapészki déjáj, kapészko dad. Jaj, múrú déj, múrú dad. Bári csúda történi szájlasz mondsa. Szó, de klemlaszunk tőlem árja, andó pályi, akkor dipend azt mondja, tan lokadal sávez, atunci sa semmisíti, ami szamurdáre lame. Fú, a rom drájline, bikinde grasz furdon, hajt szuszat le pór, szakú fájáló, szamme mi jak indine, haj a babkérdine. Hajt janasz, pirdas le lumi, haj énekelin az, kaszavi, prédikálin az, haj kajrásajásan az, hogy szötörtén szájlasz lengi, lengi a sasa. Na, apol kárda ki tándin le, ki dörejlik a tarvi, szuntomári, haj pedig lako árnyékos az.

0: Szászvári kanak nagyon sok ázsúj, hogy ne szapászli. Nagyon, de nagyon sok ázsúj. Hát dzsungalokon, de az a dzsungalok, hogy manus ne napil paliszt a pály. Zsajnke. Ez szapek, hogy ipályázi, az, hogy volt elella. Nát szász lesz barvai, például azt a but. Kodolom ez, hát lella erőszakkal. Tehát tényleg potyind azt lesz romén, lássák egy romén, két sor lesz az, lakad leszkada, hajj lesz lakadad ez, hajj, lászla. De biztább te penáltuk, hogy a romkó dzsungaló rom. Zsúva busa lesz. De vizetlen, de lesz, kattyi zsúva szárpik fuszúj, le zsúva. Jelentem, de bár egy fóruri. Angol bút rom, ez akkor így, de pillaz, kaszavó. Rom szasz, hogy pillaz mindig pala, még élhetési. Hát, Andrész ez szasz utra jó. Hely, romnyi kalla zsalasz pelesztár mindig. Zsúva lepen lesz leszke. Kitáj szűnint az romnyék, hogy bár kávéri sokáról rom ez a eleve. Hát pensárti menekülé lesz, hát kávéri sinyang lesz te kérül, tépasi lesz lesz. Kadok zsúva, kadok száma lesz. Hát járész, sin laszla, már laszla, bocsájt inda szapol laki. De bári csorni kinyasz az. Hát, kadok zsúvaló laki, hát eljön murromni, hát. Abba szó döbbers, abba kit hániszam. Hát mindig a szakon ezt, kodipen ezt mangi zsúva lehely, zsúva. Hát csebb úgy ígadi. Hát angla szakon ezt, te éldik ezt ma. Hát hálepe. Mala kodinas. No de kájzsel a szórom. Szakka ingre lesz a rom. A membe is haza prepo urdom, például jazz pala csárate. Hát például már téli szigyára valami pa zsúvale, hát pa is zsúva. Hát pandela pela komaskar, egy kséló, hát po kodó gémo, po kút gémo, a kaszint aszla. Hát muke laszla téli, vátuncsi. Cirde má pre zsúvale. Kodó szodibár pela cirde má pre zsúvale, kati mukla téli. A de hány, kajténylek történni szájlasz, gyöngyösezke romszasz. Szóval, vár pennlasz kattyival, annyira tényleg muklaszol, hogy taszilasz a romni. De mi utoljára, levasz tesza, zsúva le, kerlasz, szikavlasz, hogy murdállasz, zsúva le. Érlek szépen, vigodala, szakasza veszasz majdnem. Vigyilala, Ilinka.
1: Vigodi.
0: Vigodisz.

szépen velem lahogy kimáni, de te mi szasz? Mondom, hogy egy csóklasz a zseniszvítő. Egy purillina. Egy kadipále még olyan, de te mi szasz, hogy bírószant iskola. Egy linka. De fajn, cini csúcsvali, cini menyecske szasz, cini törpa volt, fajn szasz. Gélem, Andr, kaj, lina, dátú dvarulli azt me laké. A te lina vi kamlasz ma, ki nagyon kamlasz ma, ki málasz ma, delta penosz, hogy csi kamlasz ma. Pölmangi, lalika amugrosávó. Stvíte mare pan Janti škola chutidla kovast. A chokov kodi telanla otementinla pre. Hatena bintatinma. Kakuri avde kulomratan de škola de temlica inde nas. A drgelem lasa. A glas lehučeski kadi andeleski kan. Uhučile ečeski kamla stelella. A gele adre adre vazelun indemo. Ande purlin demo. Fednamigas. Naichaches. Yo. Annyira fajulisztály lesz egy búti, hogy abba a hatóságú, ha úgy gyámú, kárálim bizsalde avri, ráki bizsalde pamende. Jekhez kajelinka, na jekhez dobatirne kárálim. Kajelinka dobatirne pálem mende. Tehát kapes az, hogy de desz. Hogy ellenőrzina meg, hogy kitháne szám.

Jó estét, Pista bácsi, jó estét, Litataszki. Humán Lajos fia, itt vagyok. Mit akarnak? Murbaki, még gúgyat iszim az. Hát az asszony hum van. Hú, összevesztünk vele, brodatviri bámli az. Csinyan lát, pak hancsi, ez de kancsi. Tényleg, tényleg. No, ki letar. Javintján, de te hára. Mikor te penel mangé purilina? De penel dile, penel abri szasz ellenőrizni, hogy kit hány szám vagynak. Na, mindegy, penel szokok adni. A pendinek ugyankor iszó még, hogy kére nasa demla. Hálam, ami a kére nasa demla. Várj, káj, az a diszkó, na diszkó bálos az. Pirasz szám bál. Hát garagyilam, katikai Rákszúcsak rá egy kugliman kocsmasz az. De a világ Elina rátyírodön, pedig fel csókolói szársz az. De sehúm sámli. Penel Elina. Kámba kutyillak ovat, ingerla ha ugrény, a bármuszi. Ingerla kamáro kérna mukla, jó van. Én szárom, mami. De a kám szóta kérem. De így dolla, pelom szóta kérem, gyerünk. Nasad vávla, penel, kutya vávla. A világ kére, Jikáte, pekádi porta bešla sa mára čorocuna. Derte týles. Manglas katalesky romni gáda, porta ľuda daspe, ty zavri kálo máši. No ingerová dema mi andy kaločaku tarandy fajsa, a naša demla. I kurkun páča sa sami. Na sami kanči boj. So jo kar jelený pekon, o puromati, o nani hauči bez. Dertek, így jön meg a fejetek, kérlek, zesszuszkoz az. Így jön meg a fejetek. Ötözzetek, hogy gyertek, gyerünk haza. Na, penal, te lőn a mangli a kárnak. De rossz bugír, ha vinni. És lemond a utóvó. Ó, nani. Hauči bez kamasztu már jön. Ha, penal, komám. Új, tak si fejlesztünk. Komám. Mete mukola tunci shay maren la da dig mig man sem penam na stigas ban la penam. Ki mur man ki mur romni. Mukola sai le man da ra mukola sai le man chas badin la. La kamel la perel la.

Dungriko Rádió Voszasz per Ománi Síb. Pejek kurko duvar, saj malagyon manca, per márcakó, taj zsójakó gyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvű műsorunkat hallják.
1: Η ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.

Köszöntöm a Nemzetiségek zenéje hallgatóit, Boka Tibor vagyok. Ma egy olyan primással ismerkedhetnek meg, aki egy moldvai köztársaságbeli szegény családban született, de szorgalmának és kitartásának köszönhetően az akkor még a Szovjetunióhoz tartozó tagállam legismertebb zenekarának a tagja, majd a vezetője lett. 1991-ben Moldva kikiáltotta függetlenségét, ennek köszönhetően pedig az általa vezetett népzenészek Romániában is egyre ismertebbek és kedveltebbek lettek. A kisinyovi lautárokról van szó, és első hegedűsükről és vezetőjükről, Nikolaj Bodgroszról. Ma az általa vezetett zenekar főleg moldvai dallamokból álló repertoáriából kínálok egy kis ízelítőt.

Nikolaj Bodgros 1953. januárjában született Badikuvék faluban, az akkori moldvai szovjet szocialista köztársaság Kahul kerületében, egy zenész családban. Nikolaj Bodgros mester szinte egyet jelent a kisinyovi Leutári Nemzeti Népzenei Zenekarral, hiszen karrierje évtizedek óta összefonódik a főleg moldvai népzenét játszó zenészekkel. A Leutári zenekart 1970-ben alapították a Moldvai Állami Filharmónia keretében. A zenekar kezdettől fogva kereste az identitását, az interpretációs stílusát és a megfelelő repertoárt. A hegedű mágusának tartott Nikolaj Bodgros mestert 1978-ban nevezték ki a kisinyovi Leutári népi zenekar élére, amelyet ma is ő vezet.

Nikolaj Bodgrosz egy moldvai köztársaságbeli zenész, Dumitru Bodgrosz fia, aki arra tanította gyermekeit, hogy dolgozniuk kell, ha másnap is enni akarnak. Nikolaj és két testvére a családi hagyományokat követve zenét tanultak, hogyha kell, játszhassanak egy esküvőn vagy egy zenekarban. Nikolaj hallás után tanulta a dallamokat, és először dobon játszott, a hegedűt csak később vette a kezébe. 7 éves korában a Kahuli zeneiskolába járt. Bátyjával együtt csak tavasszal tért haza, mert otthon nem volt elég pénz a két testvér eltartására. Nikolaj édesanyja mindig is arról álmodott, hogy a fiúk tanuljanak. Az iskolában a tanárok rendkívül elnézőek voltak a Bodgrosz testvérekkel, akik hétfőtől csütörtökig jártak órákra, mivel a hétvégék az esküvőké és a mulatságoké voltak. Néha Nikolaj a kialvatlanság és a fáradtság miatt a padra hajtott fejjel aludt el a tanórákon. Később az édesanyjától titokban kapott 25 rubellel Nikolaj Bodgrosz Szorokára ment egy kulturális értékeket terjesztő iskolába. Ekkor vett részt először a Lautári zenekar koncertjén, elbűvölte a zenekart, és nem is sejtette, hogy később ennek a zenekarnak fogja szent.

Nikolaj Bodgrosz 1973-ban Kisinyovba költözött, és a Filharmónia Mugurel zenekarának hegedűse lett. Ezt követően évekig a Zsók zenekarban dolgozott, majd 1978-ban a Leutári zenekar művészeti vezetője és első hegedűse lett. Azóta a népzene legjelentősebb művészei játszottak a Bodgrosz által vezetett Leutári zenekarral, mint például Maria Csobánum, Sofia Vikovjanka, Irina Login, Dinu Jankusz Elzsán vagy Zinaida Zsulját.

2002-ben Nikolai Bodgroszt Románia egyik legjobb népzenei zenekarának karmesterévé nyilvánították. Nikolai Bodgroszt több tucat európai országba, valamint az Amerikai Egyesült Államokba, Ausztráliába, Új-Zélandra és a volt Szovjetunió szinte összes egykori tagköztársaságába elvitte a román népzenét.

A Nemzetiségek zenéje mai adásában Nikolaj Bodgros és a kisinyovi Leutári zenekar dallamaiból nyújtottunk egy kis ízelítőt. A hangmérnök Nagy Gábor volt, a mai adás szerkesztőjét Boka Tibort hallották. Műsorunkat ismét meghallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon. További kellemes rádiózást kívánok!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
2: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
3: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.